marketlerde. Redo Uşak Bezi nömre 2 76, nömre 3 68, nömre 4 60, nömre 5 52, nömre 6 44 adetli. 14 manat 49 kapiye. Amay sabun 85 gram 99 kapiye. Rahat marketlerde. Endirim fırsatları. Redo Uşak Bezi nömre 2 76, nömre 3 68, nömre 4 60, nömre 5 52, nömre 6 44 adetli. 14 manat 49 kapiye. Amay